0: Dog Show.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM!
1: Say y'all!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan az új alkotmánybíró. Baj van az egyik Lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood Lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
1: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a Népih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. 261 első éves a Debreceni Egyetem szolnoki képzési helyén változik a gyermekétkeztetés. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Folyamatosan ellenőrzi a Népih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk is semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Szeptemberben 261 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Debreceni Egyetem szolnoki képzési helyén. Az intézmény az idei általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vett fel, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. A képzéseire több mint 21000-en jelentkeztek, közülük több mint 11000-en első helyen jelölték meg valamelyik szakot. Akik most nem jutottak be, a pótfelvételi során még jelentkezhetnek, ahol egyetlen jelentkezési helyet lehet megjelölni. Az egyetem tapasztalatai szerint több százan kerülhetnek még be ezen az eljáráson, így a doktori képzést kezdőkkel együtt szeptemberre az első éves hallgatók száma meghaladhatja a 12000-et. Harmadik alkalommal rendezték meg a Friday Nights 2 közös görkorcsolyázást Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a résztvevők a Tiszaligetből indultak, majd a Tisza hídon, a Tisza sétányon, a Szapári utcán és az Agóra téren haladtak végig. A szervezők kezdőket és gyakorlott görkorcsolyázókat is vártak. A kezdeményezés egy nemzetközi hagyományra épül. A rendszeres esti gurulásokkal a szervezők szeretnék erősíteni a szolnoki görkoris közösséget, és minél több embert bevonni a közös sportolásba. A programon a résztvevők természetesen védőfelszerelésben korcsolyáztak. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien ismertette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A program Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei búzagyűjtő napját július 18-án tartották Besenyszögön. A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepe idén Martonvásáron lesz augusztus 5-én. Változik a gyermekétkeztetés finanszírozása Szolnokon, írja a szoljon.hu. A közgyűlés döntése alapján a tálaló konyhák rezsijét és a kiszolgáló dolgozók bérét azoknak a vállalkozásoknak kell fizetniük, amelyek az étkeztetést végzik. Eddig 3 szolgáltató esetében ezeket a költségeket az önkormányzat állta. A város szerint ez évente mintegy 65 millió forintos kiadást jelentett. A döntés része az is, hogy az érintett cégeknek tovább kell foglalkoztatniuk a dolgozókat. A módosítást azzal indokolták, hogy egységes feltételeket szeretnének minden szolgáltató számára. A következő napokban különösen fontos vért adni. A nyári szabadságok miatt országszerte kevesebben jelentkeznek, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is a véradók segítségét kéri. A vér mesterségesen nem állítható elő, egyetlen véradás pedig akár 3 ember gyógyulását is segítheti. Ma és holnap a Szolnoki Területi Vérellátó Intézetben, csütörtökön Rákóczi falván a Varsányi Közösségi Házban, pénteken pedig Tiszafüreden a Művelődési Házban is várják a véradókat. A véradás mindössze körülbelül 1 órát vesz igénybe. Vért minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg-os felnőtt adhat, akinél nincs kizáró ok. Az aktuális helyszínek és időpontok az OVS és a Magyar Vörös Kereszt honlapján is megtalálhatók. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyőhasználat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
4: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
5: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Befejeződött az idei nyár utolsó honvédelmi tábora a szolnoki helikopterbázison, tudata a szoljon.hu. A zárónapon a résztvevők harcászati és elsősegélynyújtási bemutatón adtak számot a héten megszerzett tudásukról a szülők előtt. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárnál rendezett táborban a fiatalok katonai alapismereteket sajátíthattak el, és különböző gyakorlati feladatokban is részt vettek. A 3 legeredményesebb résztvevő emléktárgyat és katonai barát sapkát kapott elismerésként. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Kedden változóan napos, gomoly felhős idő lesz térségünkben, számottevő csapadék nem várható, szerdától a nyár második erős hőhulláma kezdődik. A mai maximum 31 fokról a napokban akár 39 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A hajnali órákban minimum 17-21 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok, július 28. napján a mai kedd, a Szabolcsok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóknak egyaránt, és aki utánozna, az megteheti a 0620-55-55-155-ös hívható SMS Viber számunkon. Nem sokára Brian Adams, előtte még a Kowalski, meg a Vega, most pedig Michael Jackson jön, a You Rock My World, de Max Emlevente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, az év 209. napja, mai július 28-a a naptárban. Az áll, hogy a szabolcsokat lehet bátran köszönteni, Isten éltesse az ünnepelteket. Ma van a hepatitisz világnapja. A hepatitisz, vagyis a májgyulladás a világ egyik legsúlyosabb, mégis megelőzhető fertőző betegsége. A világnapot az egészségügyi világszervezet kezdeményezésére Dr. Brauch Bloomberg Nobel-díjas amerikai orvos munkásságának elismerésére tartják, aki 1964-ben fedezte fel a hepatitis B vírust, illetve létrehozta a fertőzést megelőző védőoltást. A csúnya betegség után gyönyörű hazugságok Beyoncé-től és Shakirától jön a Beautiful Liar a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő lesz, kis széllel, esni ma már nem nagyon fog. Használjuk ki az átmeneti, idézőjelesen enyhébb időt, mert hogy érkezik az újabb hőkupola. Részletek a hírek végén, Segi és az Angel pedig mindjárt szól teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Szombattól drágul a parkolás. Drónnap lesz a reptárban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Kett. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Többet kell fizetni a parkolásért Szolnokon szombattól. Hívta fel a figyelmet az NHS Szolnok. Augusztus 1-től a parkolási rendelet módosítása minden övezetet érint. Emelkednek a várakozási díjak, a parkolóbérletek árai és a parkolási pótdíjak is. A jövőben a parkolási díjak automatikusan követik az inflációt, vagyis mértéküket évente a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján állapítják meg és teszik közzé. Fontos változás az is, hogy szombattól megszűnik az elektromos gépjárművek díjmentes parkolása az 1-es, 2-es és 3-as parkolási övezetben. A részletes díjtáblázatok és az övezeti besorolások a szolgáltató felületein érhetők el. 6. alkalommal rendezik meg a Reptár Drone Day-t a Szolnoki Reptár Repülőmúzeumban augusztus 1-én szombaton. A heol.hu azt írja, az egész napos programon látványos drónbemutatók, mini drónverseny, drónszimulátor és katonai cél, valamint felderítő drónok bemutatója is várja az érdeklődőket. A látogatók kipróbálhatják a VR repülőgép szimulátort is, a szakértőktől pedig a drónozás műszaki és jogi szabályairól is kérdezhetnek. A bemutatókat óriás LED falon élő szakkommentárral is követhetik a résztvevők. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés kerül túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék a hét második munkanapján. Napos, gomoly felhős időnk lesz. Ma számottevő csapadék már nem várható. 11-19 fok közötti a reggel, 26-33 fok között alakul a maximum napközben. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. 29-35, csütörtökön már 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet, és a hétvégén még ennél is melegebb lesz.
1: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb hírek után szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei. Jön majd a Buddy Rockers! A magyar előadókat pedig a következő órában többek között Pápai Jocik képviseli.
2: Most is fáj, léptaidat hallom még, ha elmész, nem marad, ami szép, bárhova is indulnék.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rövid szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Óvatosan a külföldi koncertekkel. Korszerűsítik a JASZ kíséri utat. Pótfelvételi a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel korábban a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
1: Felújítják a Szolnok-JASZ kísér összekötő út szolnoki belterületi szakaszát. Olvasható Szolnok közösségi oldalán. A beruházás során új útburkolat készül. Korszerűsítik a csapadékvíz elvezető rendszert és cserélik a forgalomtechnikai eszközöket a biztonságosabb közlekedés érdekében. A fejlesztés része a Szolnok-Kunszentmárton út egy rövid szakaszának burkolat felújítása, valamint egy híd felújítása is. A beruházás több mint 1,6 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatásból valósul meg. A projekt várhatóan 2028 májusának végére készül el. A Debreceni Egyetem pótfelvételi eljárása július 30-án csütörtökön indul, amelyben a szolnoki kampusz meghirdetett képzéseire is lehet jelentkezni. Jelezték honlapjukon. A jelentkezési határidő augusztus 7-e. A dokumentumokat is eddig kell feltölteni az elfelvételi rendszerbe. A pótfelvételiben egyetlen jelentkezési hely jelölhető meg, a ponthatárokat pedig várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki. Az egyetem tapasztalatai szerint a pótfelvételi minden évben több száz jelentkezőnek jelent újabb esélyt a bejutásra. Tavaly a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszára 75 hallgatót vettek fel a pótfelvételi során, közülük 54-en az egészségtudományi, 21-en a gazdaságtudományi képzésen kezdték meg tanulmányai. Nyugodt, többnyire száraz idő valószínű környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a napsütés lesz túlsúlyban, miközben a nappali hőmérséklet 27-32 fok között alakulhat, ami ismét igazi nyári meleget jelent. A reggelek továbbra is kellemesen frissek maradnak, így a korai órák kedveznek a szabadtéri programoknak. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszigetelten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Sok boldogságot a névnapos Szabolcsoknak, és Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. Július 28-át mutat a naptár, ez az év 209. napja, amely így hét után picivel Spiller és Sophia Lee's Backstory közösével megy tovább, szól a Groove Jet, jön a Black Machine, és nem sokára George Michael is.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, ha már is van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155, július 28-a van, többek között az ausztrál sztár Kylie Minogue szülinapja. De hogy ki mindenkié még és mi minden történt ezen a napon korábban, kiderül egy picit később. Addig is nem sokára George Michael, most pedig Kylie honfitársai, az ausztrál Buddy Rockers folytatja. I like the way, a besten jó?

0: Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, Spice Up Your Life című slágere folytatja a legfrissebb hírek után rögtön 7:30. Jó reggelt! Napos gumoly felhős idő, kis széllel, 33 fok körüli maximummal, esni ma már nem fog, holnaptól pedig kezdődik az év második nagyobb hőhulláma. Részletes időjárás jelentés mindjárt a hírek végén, aztán jön az emlegetett Spice Girls dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nehezebben közlekedünk nyáron. Megújul a kertvárosi könyvtár. Bővült a szolnoki faitatók csapata. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Kett. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolt a rádiónkban korábban Vad Róbert rendőralezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Megújul a szolnoki kertvárosi könyvtár és közművelődési intézmény. Tudatta közösségi oldalán a város. A jelenlegi rossz állapotú épületet lebontják, és a helyére új könyvtár épül. Az új épület akadálymentes és energiahatékony lesz. A fejlesztés nem csak az épületet érinti, hanem a környezetét is. Rendezik a zöld felületet, esővízgyűjtő rendszert alakítanak ki, és kerékpártároló is épül. Az új intézményben a könyvtári szolgáltatások mellett közösségi, kulturális és sportprogramokat is tarthatnak majd. A beruházás közel 443 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósul meg. A projekt a tervek szerint 2028 végére készül el. Újabb önkéntes csatlakozott a szolnoki faitatók kezdeményezéséhez, írja a szoljon.hu. Ezzel már három csapat gondoskodik a fiatal fák rendszeres öntözéséről a városban. Az új önkéntes a Hild Viktor út környékén locsolja majd a facsemetéket. A munkához egy 300 literes víztartályt, valamint a szükséges eszközöket is megkapja. A kezdeményezés néhány hónap alatt folyamatosan bővült. A második csapat május elején alakult meg, most pedig újabb önkéntes kapcsolódott be a munkába. A cél, hogy a tartós hőségben és a csapadékszegény időszakban minél több fiatal fa kapjon elegendő vizet, és sikeresen átvészelje a nyarat. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. Napközben gomoly felhők is képződhetnek, de térségünkben csak nagyon kicsi az esélye egy-egy futó zápornak vagy zivatarnak. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 28-án kedden. Sok boldogságot, kedves szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 114 éve ezen a napon az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. 1943-ban a mai napon született Richard Wright, angol zongorista, billentyűs, a Pink Floyd együttes alapítója. Július 28 megszületett Jim Davis, amerikai képregény rajzoló, Garfield megalkotója.
1: Ladies and gentlemen, Garfield and friends.
0: 54 éve a mai napon megszületett Robin Gunningham, akiről azt tartják, hogy ő Banksy, brit graffiti művész, festő, politikai aktivista. És 1987. július 28-a 19 éves ausztrál színésznő Kylie Minogue, akkoriban leginkább a Szomszédok című ausztrál szappanoperában nyújtott alakításáról ismert, kiadta debütáló kislemezét, a The Locomotion-t, ezzel elindítva máig ünnepelt zenei karrierjét. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok, figyelem, az M7-esen a Balaton felé Érdnél szalagkorlátot javítanak, a 19-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3-4 kilométeres most a torlódás. Jó utat, ha a dugó baleset van, a hírek alatt is várom az infót, 0620-55-55-155, minden rendben lesz, ígéri a Sweetbox. Everything's gonna be alright, és jön Dr. Béres is Király Viktorral.
2: Tudod egyszerre, tíz játék az egész. Mindent a szemnek, mindent a kéznek.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Szombattól drágul a parkolás. Drónnap lesz a reptárban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Kett. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múltja kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Többet kell fizetni a parkolásért Szolnokon szombattól. Hívta fel a figyelmet az NHS Szolnok. Augusztus 1-től a parkolási rendelet módosítása minden övezetet érint. Emelkednek a várakozási díjak, a parkolóbérletek árai és a parkolási pótdíjak is. A jövőben a parkolási díjak automatikusan követik az inflációt, vagyis mértéküket évente a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján állapítják meg és teszik közzé. Fontos változás az is, hogy szombattól megszűnik az elektromos gépjárművek díjmentes parkolása az 1-es, 2-es és 3-as parkolási övezetben. A részletes díjtáblázatok és az övezeti besorolások a szolgáltató felületein érhetők el. 6. alkalommal rendezik meg a Reptár Drone Day-t a Szolnoki Reptár Repülőmúzeumban augusztus 1-én szombaton. A heol.hu azt írja, az egésznapos programon látványos drónbemutatók, mini drónverseny, drónszimulátor és katonai cél, valamint felderítő drónok bemutatója is várja az érdeklődőket. A látogatók kipróbálhatják a VR repülőgép szimulátort is, a szakértőktől pedig a drónozás műszaki és jogi szabályairól is kérdezhetnek. A bemutatókat óriás LED falon élő szakkommentárral is követhetik a résztvevők. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés kerül túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Most, azaz július 28-án, kedden, 5 perccel 8 óra után. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, vagy jó pihenést, ha a szabadság telik a héten. Sok boldogságot a szabolcsoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Ha ünnepelt ismerős közlekedési infó van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Indítom a Limp Bizkit dalát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Itt-ott munkavégzés miatt pár kilométeres dugó, de amúgy nagyon lájtos nyári a forgalom így kedreggel. Ezek a helyek pedig M7 Balaton felé Érdnél, 3-4 kilométeres a dugó szalagkorlátjavítás miatt. Ugyanekkor az M5-ösön Szeged felé Ócsánál, az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között, és az 51-es főút is lassabb egy szakaszon az M0-ás felé Dunaharaszti előtt. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155. Mindjárt DJ Jazzy Jeffék, előtte még Dr. Béresék jönnek, most pedig Usher és a DJ Garas Falling in Love a Besten. Yeah,

0: Best FM, a legjobb zenék. A hosszabb távú időjárás előrejelzésben azt látom, hogy nagyjából egy hétig tart ez a forró időszak, ami holnaptól kezdődik. A jövő hét közepén egy hidegfront vett véget neki, de addig 37-38-39 fokok lesznek. Részletek a hírekben, aztán valami beindított címmel a Simply Red dalát indítom. Ez lesz a Something Got Me Started hamarosan a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Óvatosan a külföldi koncertekkel. Korszerűsítik a JASZ kíséri utat. Pótfelvételi a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel korábban a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
1: Felújítják a Szolnok-JASZ kísér összekötő út szolnoki belterületi szakaszát. Olvasható Szolnok közösségi oldalán. A beruházás során új útburkolat készül. Korszerűsítik a csapadékvíz elvezető rendszert és cserélik a forgalomtechnikai eszközöket a biztonságosabb közlekedés érdekében. A fejlesztés része a Szolnok-Kunszentmárton út egy rövid szakaszának burkolat felújítása, valamint egy híd felújítása is. A beruházás több mint 1,6 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósul meg. A projekt várhatóan 2028 májusának végére készül el. A Debreceni Egyetem pótfelvételi eljárása július 30-án csütörtökön indul, amelyben a szolnoki kampusz meghirdetett képzéseire is lehet jelentkezni. Jelezték honlapjukon. A jelentkezési határidő augusztus 7-e. A dokumentumokat is eddig kell feltölteni az elfelvételi rendszerbe. A pótfelvételiben egyetlen jelentkezési hely jelölhető meg, a ponthatárokat pedig várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki. Az egyetem tapasztalatai szerint a pótfelvételi minden évben több száz jelentkezőnek jelent újabb esélyt a bejutásra. Tavaly a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszára 75 hallgatót vettek fel a pótfelvételi során, közülük 54-en az egészségtudományi, 21-en a gazdaságtudományi képzésen kezdték meg tanulmányaikat. Nyugodt, többnyire száraz idő valószínű környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a napsütés lesz túlsúlyban, miközben a nappali hőmérséklet 27-32 fok között alakulhat, ami ismét igazi nyári meleget jelent. A reggelek továbbra is kellemesen frissek maradnak, így a korai órák kedveznek a szabadtéri programoknak. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszigetelten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Apró örömök, kibírtam az Odüsszeiát, anélkül, hogy ki kellett volna mennem a moziban WC-re. A film ugyanis 3 óra hosszú, Christopher Nolan eddigi legsikeresebb filmjeként. Az Odüsszeia világpiaci összbevétele már 650 millió dollár körül jár. Monumentális a film tényleg, és amit csak lehetett, eredeti helyszíneken vettek föl a tengeren. Igazi volt a nagy trójai falu is, amit ott húzgáltak a tengerparton, szóval tényleg látványos, és manapság ritka az, amikor nem számítógépes trükkökkel oldanak meg jeleneteket, hanem valóban ott van egy csatatérnyi ember, szaladnak, hullámzik a víz, gyönyörű. Micsoda film, és micsoda férfi, ez már a Salt and Pepper dalának címe, jön a What a Man a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 perc múlva 9 óra, jó reggelt, július 28-a, kedd friss hírei után jönnek a dívák, például Madonna. Vagy Zséda.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési hír, várom én is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nehezebben közlekedünk nyáron. Megújul a kertvárosi könyvtár. Bővült a szolnoki faitatók csapata. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Kett. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolt a rádiónkban korábban Vad Róbert rendőralezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Megújul a szolnoki kertvárosi könyvtár és közművelődési intézmény. Tudatta közösségi oldalán a város. A jelenlegi rossz állapotú épületet lebontják, és a helyére új könyvtár épül. Az új épület akadálymentes és energiahatékony lesz. A fejlesztés nem csak az épületet érinti, hanem a környezetét is. Rendezik a zöld felületet, esővízgyűjtő rendszert alakítanak ki, és kerékpártároló is épül. Az új intézményben a könyvtári szolgáltatások mellett közösségi, kulturális és sportprogramokat is tarthatnak majd. A beruházás közel 443 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatásból valósul meg. A projekt a tervek szerint 2028 végére készül el. Újabb önkéntes csatlakozott a szolnoki faitatók kezdeményezéséhez, írja a szoljon.hu. Ezzel már három csapat gondoskodik a fiatal fák rendszeres öntözéséről a városban. Az új önkéntes a Hild Viktor út környékén locsolja majd a facsemetéket. A munkához egy 300 literes víztartályt, valamint a szükséges eszközöket is megkapja. A kezdeményezés néhány hónap alatt folyamatosan bővült. A második csapat május elején alakult meg, most pedig újabb önkéntes kapcsolódott be a munkába. A cél, hogy a tartós hőségben és a csapadékszegény időszakban minél több fiatal fa kapjon elegendő vizet és sikeresen átvészelje a nyarat. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. Napközben gomoly felhők is képződhetnek, de térségünkben csak nagyon kicsi az esélye egy-egy futó zápornak vagy zivatarnak. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Tele az óra A-listás sztárokkal, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Eve, Gwen Stefani, Christina Aguilera, és persze a magyarok Ákos, Zséda, Szikora Róbert, Valmár. Remélem, hogy mindenki talál majd kedvére valót. 5 perccel múlt 9 óra, július 28-a van kedd. Sok boldogságot, kedves Szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Indítom a Let's Go dalát, szól a Something, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

szótárt a pokolnál. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődön majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk.

Ezt a FM a legjobb zenék. Az ígéret szép szó, de hogy betartották-e a spanyol válogatott játékosai, amit ígértek, ha megnyerik a döntőt? Nem tudni. Egyikőjükről sem láttam aktuális fotót Instagramjukon. Jamal például azt ígérte, hogy 3 hétig nem vágja le a szakállát és a bajszát. Kukurella magára tetováltatja a szövetségi kapitány arcképét, de az ígéretek között kopaszra nyírás és rózsaszín haj is szerepelt. És aki szintén szerepelt a foci VB döntőjének félidejében, ha csak pár tátogás erejéig is, az Madonna, ő folytatja a Vogue-gal a Best-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Tudom, a titkok sorban állnak, látom a szemedet.

Ezt a fel a legjobb zenék, 1991-et írtunk, amikor Anthony Kiddisék a Red Hot Chili Peppers óriási slágerével világsztárokká váltak. Ez volt az Under the Bridge, és alig 5 évvel korábban, 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én, tegnap volt tehát a 40. évfordulója, megrendezték a Vasfüggöny mögötti első Queen koncertet. A koncertről film is készült. Az estét 17 magyar operatőr rögzítette 35 mm-es filmre professzionális módon. A felszerelésük 17 kamerát és 25 mérföldnyi, vagyis több mint 40 kilométernyi filmet tartalmazott. Ez volt az országban rendelkezésre álló teljes mennyiség, és még a magyar kormány is jóváhagyta a produkciót. A filmet most felújítják 4K-ban, CD-n, DVD-n, Blu-ray-en és vinilen is érkezik a Queen budapesti koncertje hamarosan. Most pedig Yves és Gwen Stefani közöse a Let Me Blow Your Mind a besten. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mixben szólnak minden este a Night Shiftben 6 és 8 között. A kedda funky napja, úgyhogy 6-kor érkezik White Boy az ezredforduló legnagyobb funky himnuszaival. 7 és 8 között pedig DJ Hangya folytatja ugyanebben a szellemben. Deep Swing in the Music, így megy tovább a kedd reggel. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: I got the love in the music. I got soul.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Előtte még hírek a végén, időjárás jelentés előjáróban annyit, hogy holnaptól egy hét forróság vár ránk, a nyár tehát egy picit elviselhetetlenebb arcát mutatja majd. Summertime címmel szól majd a C-blokk dala is 10 után, a forróság pedig egyre inkább azt jelenti majd, ahogy melegszik az idő, hogy az éjszakák sem lesznek annyira frissítőek. Jön majd a Margaret Island is az éjszakával, de mindenek előtt a friss hírek, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Szombattól drágul a parkolás. Drónnap lesz a reptárban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Kent. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múltak kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Többet kell fizetni a parkolásért Szolnokon szombattól. Hívta fel a figyelmet az NHS Szolnok. Augusztus 1-től a parkolási rendelet módosítása minden övezetet érint. Emelkednek a várakozási díjak, a parkolóbérletek árai és a parkolási pótdíjak is. A jövőben a parkolási díjak automatikusan követik az inflációt, vagyis mértéküket évente a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján állapítják meg és teszik közzé. Fontos változás az is, hogy szombattól megszűnik az elektromos gépjárművek díjmentes parkolása az 1-es, 2-es és 3-as parkolási övezetben. A részletes díjtáblázatok és az övezeti besorolások a szolgáltató felületein érhetők el. 6. alkalommal rendezik meg a Reptár Drone Day-t a Szolnoki Reptár Repülőmúzeumban augusztus 1-én szombaton. A heol.hu azt írja, az egész napos programon látványos drónbemutatók, mini drónverseny, drónszimulátor és katonai cél, valamint felderítő drónok bemutatója is várja az érdeklődőket. A látogatók kipróbálhatják a VR repülőgép szimulátort is, a szakértőktől pedig a drónozás műszaki és jogi szabályairól is kérdezhetnek. A bemutatókat óriás LED falon élő szakkommentárral is követhetik a résztvevők. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés kerül túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Süt a nap ezerrel az éterben is, Bob Marley és Funkstar Deluxe Sun is Shining-ja is szól majd ebben az órában. Jön a Depeche Mode, itt lesz a Tankcsapda, az óra pedig Timbalanddel, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel indul. Give it to me, 5 perc elmúlt 10, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, módosul a Sziget nagy színpadának programja. Tess Szultána ugyanis lemondta augusztus 12-i koncertjét, a helyére pedig a Carson Coma ugrik be. A Depeche Mode nagyszabású Memento Mori turnéja után most egy picit pihen, itt a Best FM viszont ők jönnek az It's No Good-dal.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Rest FM, a legjobb zenék, két friss közlekedési info. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után dolgoznak, a 42-es kilométernél a belső sáv járható csak, 4-5 kilométeres a torlódás most. Egy kicsit kisebb az M7-esen, a Balaton felé, Székesfehérvár után, csak a belső sáv járható a 67-es és a 63-as kilométer között lassul le a pálya. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt mondják, holnaptól hízasztó hét vár ránk, de már a következő órában is hízadni fogunk. Gonna Make You Sweat szól a CNC Music Factory klasszikusa, és állítólag idén kevesebb a turista és a víz is a Balatonban, az Airi Mafia szerint pont olyan, mint rég. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok tízezren mondják, legyen korhatáros a roller használat, 240 milliárdból újul meg a lerobbant vasútvonal. A turistahordák ellentüntettek Majorkán. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A mostaninál lényegesen szigorúbban büntetnék a súlyos szabályszegőket a közlekedés biztonságról szóló társadalmi egyeztetés résztvevői. Két hét alatt csak nem 160 ezeren töltötték ki a kérdőívet. Többségük keményen elővenni az illegális közúti autóversenyek résztvevőit, azokat a száguldozókat, akik mások haláláért felelősek, illetve a visszaeső szabályszegőket. Egyetértenek azzal is, hogy legyen korhatáros a rollerek használata, és legyen kötelező a bukósisak. Támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, és azt is, hogy kamerákkal ellenőrizzék például a buszsávok használatát. Szeptember 9-éig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. 240 milliárd forintból újítják meg a budapesti agglomeráció lepusztult vasútvonalát, jelentette be közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid hozzátette, a Lajos-Mizsei viszonylatról van szó. Ez az utolsó Budapestről kivezető egyvágányú vonal, amelyen elaggott, dízelvontatású szerelvények döcögnek egy olyan térségben, amelynek lakossága folyamatosan gyarapszik. A miniszter elektromos motorvonatokat, sűrűbb menetrendet és biztonságosabb vasúti átjárókat ígért. Nincs ok aggodalomra a fekete körösön, újra kinyithat a Szanazugi és a Városerdei szabad strand. A hatóságok a folyó több pontján is mintát vettek, és a vizsgálat eredménye alapján feloldhatták a korlátozást. Egyébként kiderült, nem marhatrágya, mint korábban hitték a sajtóban, hanem növényi eredetű anyag érkezett Románia felől, feltorlódott, aztán bomlásnak indult. Pénteken emelték ki az úszadékot a fekete körösből. Ezrek tüntettek ismét Majorkán a tömegturizmus ellen. A helyieknek elegük van a hozzájuk özönlő nyaralókból. Azt mondják, élhetetlenné teszik a szigetet. Felverik az árakat a boltokban, éttermekben, az albérletek már megfizethetetlenek. Ráadásul lépni sem lehet tőlük, különösen főszezonban. Tavaly több mint 13 millió turista rohamozta meg az alig 1 milliós lakosságú spanyol szigetet. Egy hét extra hőség vár ránk, íme a részletek. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában többek között attól az ausztrál sztártól, aki pontosan 39 éve a mai napon jelentette meg debütáló kislemezétől, Kylie Minogue, ez pedig a Locomotion volt. Most az In Your Eyes-t készítettem be tőle, zenél Sergio Mendez a Black Eyed Peas-szel, az órát pedig Ed Sheeran indítja, szól már is a Shivers. 3 lassan 4 perc elmúlt 11. Hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak, Max M. Levente vagyok.
3: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 1999 után idén újból, ha nem is teljes, de napfogyatkozás lesz majd augusztus 12-én, amely hazánkból is látható, Naplemente környékén. És 99-hez képest 5 évvel korábbra ugrunk vissza az időben, 1994-ig, akkor jelent meg Desiree, most érkező dala, a You Gotta Be, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Autópályáinkon több helyen is munkavégzés lassítja a haladást. Ez a helyzet az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál, az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után, az M7-esen a Balaton felé Székesfehérvárnál, valamint az M0-ás keleti szektorában az M4-es csomópontjánál az M1-es felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután azzal a bronxi dívával indul, aki táncos, színésznő, énekesnő, igazán sokoldalú, és aki a napokban ünnepelte 57. születésnapját, hogy Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing-et már Majoros Rita indítja majd. Én jó étvágyat kívánok az ebédhez, és kitartást a munkaidő végéig. Rita veszi át tehát a stafétát, én pedig holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt várok majd mindenkit. Max Emlerente vagyok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. A hőség a dinnyetermesztők utolsó reménye. A bunyó után a fegyver is előkerült a gyorsétterem parkolójába. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatáskört is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését is. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálták a fogyasztóvédők. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon. Részletek Eitmann Norbert-től, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha 1%-os csökkenést feltüntet, az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia.
1: A forgalom fellendülését remélik a közelgő hőségrohamtól a dinnyetermesztők. A piaci ökölszabályban bíznak, eszerint kánikulában lényegesen több gyümölcsöt vesznek az emberek. A Fruitweb szakmaközi szervezet előrejelzése szerint lassan lecseng a balkáni import, augusztus első felében aztán megérkezik a piacra a szabolcsi és a hevesi dinnye. Hogy mennyiért, azt nehéz megtippelni. Ha mégsem élénkül a fogyasztás, és vagy bezuhannak az árak, jövőre visszaeshet itthon a dinnyetermesztés. Összeverekedett két férfi egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában, egyikük egy lövést is leadott gázriasztó fegyverével, aztán elszaladt. Többen is tárcsázták a segélyhívót, villámgyorsan kiértek a rendőrök, és elkapták a lövöldözőt, aki egy közeli pékségnél próbált elbújni. A fegyver is előkerült. Az összecsapás másik szereplőjét még keresik. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem finom az ebéd, vagy finom volt az ebéd, és jöhet egy kis desszert, meg néhány jó dal, néhány isteni dal, úgyhogy töltsék velem a következő néhány órát. Ajánlom mondjuk Seal dalát, jön a Kiss from a Rose, itt lesz a Punani Massif és az Élvez dallal, de most J-Lo indítja az órát.
0: Best FM, a

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: oldalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom.
1: Éveszt, hogy látszagos érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

Ezt a fem a legjobb zenék. Szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon remélem, hogy jól telik eddig a kedd, és hogy egy kicsit le tudnak engedni, akár így ebédidőben, akár egy kicsit utána, és tudnak hallgatni legalább néhány percet a legjobb zenék közül, mert hogy én ma is ezeket készítettem. 90-es, 2000-es évek, csak a legtutibb zenék, én 6 óráig itt is leszek, és ezeket pörgetem. Hozom majd a napkérdését, rengeteg információt, érdekességet, úgyhogy vágjunk bele. Mondjuk az Ashwat dalával jön a Shine, előtte itt a Baha Man és a Who Let the Dogs Out, csak a Best FM-en.

nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak. Ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, miket elvettünk, még próbálnék visszaadni.

0: Best FM a legjobb zenék, és ahogy ígértem, a közlekedési infokkal ma is folyamatosan jövök. Például, hogy az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál lassulásra kell számítani, kisebb torlódásra, mert folyik a munka. Aztán az M5-ösön is dolgoznak, Budapest felé Újhartyán után a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható. Hát most is kb. 10 kilométeres a torlódás, az Örkénynél letérve az 5-ös főúton lehet esetleg kerülni, de azokat kérdezem, akik kerülnek, hogy ott mi a helyzet. Ha esetleg mégsem jó kerülőút, akkor köszönöm, ha megírják. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, akár innen, akár az ország útjairól, bárhonnan, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér, jó vagy rossz legyek, dalazárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, hiszen másodperceken belül egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön George Michael.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mindössze 31 centi rekordmélységben a Duna Budapestnél halálos vízköd fenyegethet a Balatonnál. Egekben az üzemanyag ára adót csökkent az olasz kormány. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már szinte alig van víz a Dunában Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a fővárosi vízmérce, jelezte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ez a valaha mért legkisebb vízszint. A korábbi negatív csúcsot 33 cm-t 2018. októberében rögzítették. Már több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, korlátozásokat kellett bevezetni. Belátható időn belül alig ha lesz változás, nem valószínű jelentősebb csapadék a Duna vízgyűjtőjén. Nem kizárt, hogy a vízköd is hozzájárulhatott a közelmúltban egy kajakos tragédiájához a Balatonon. A 34 éves férfi a déli és az északi part között másodfokú viharjelzés idején tűnt el, napokkal később találták meg a holttestét. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erős szélben a hullámok tetejéről leszakadó apró vízcseppek sűrű permetté állhatnak össze a vízfelszín felett. Emiatt a fürdőző, szörfőző vagy kajakos nehezen kaphat levegőt, tájékozódni sem tud. Így a tó egy pillanat alatt életveszélyessé válhat egy heves nyári vihar idején, írja a Somogyvár megyei hírportál. Az olasz kormány csökkentette a gázolaj jövedéki adóját, ezzel 17 eurócentet, átszámítva úgy 60 forintot spórolhatnak literenként a dízelt tankoló autósok egyelőre a jövő hét közepéig. Azután döntöttek így Rómában, hogy jelentősen drágult az üzemanyag. A gázolaj ára meghaladta a lélektani határt, átszámítva 800 forintot Olaszországban. Retro hétvégét rendez a MÁV a Dél-Dunántúlon, a Balatonnál Kaposvár környékén, illetve a pont most újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon csodákat láthatnak. Például a bivajt, vagyis a legendás 424-es gőzmozdonyt, a szorgos dízeles mindenest, az M40-es pupost és villanymeghajtású párját, a V46-os szöcskét. Emellett a páratlan formavilágú faros ikaruszokra is felszállhatnak majd az érdeklődők. Gyors felmelegedést hoz a folytatás, mondom a részleteket. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt, 1 óra múlt 4-jel, lassan 5 perccel. Én Majoros Rita vagyok, nagyon-nagyon remélem, hogy ebben az órában is együtt rádiózunk, és együtt hallgatjuk a kedvenceinket. Például a Simply Red dalát jön a Fairground, de itt lesz a Chocolate Puma is, és az Always and Forever jön. Michael Jackson és a Remember the Time, de most George Michael indít. Micsoda nagyok!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM-ben a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Ma arra vagyok kíváncsi, kinek milyen, mi lett volna, ha helyzete volt az életében. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a válaszok, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a mi lett volna, ha helyzeteket. Gondolok itt olyasmire, hogy mi lett volna, ha elfogadom azt az állásajánlatot, vagy mi lett volna, ha akkor nem költözöm el onnan, ahonnan, vagy nem mondok fel onnan, ahonnan. Nyilván itt ezt az a, nem tudhatjuk, hogy mi lett volna, ha, de mi volt ez a helyzet, amikor ilyen szituációba keveredtünk. 0620 55 55 155, jöhetnek ide az üzenetek, de nyugodtan fel is hívhatnak, ha esetleg elmesélnék szóban a történeteket. Én pedig addig is hozom a legjobb zenéket itt a Best FM-en, mert hogy azokból bizony soha nem elég, úgyhogy French Affair Sexy, most pedig Michael Jackson, Remember the Time a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásáros Namény felé vezető oldalán Hortnál a 62-es kilométernél 3 kilométeres torlódásra kell számítani, mert munka folyik. Az M5-ösön is dolgoznak Budapest felé új hartján után. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, itt közel 15 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, a 67-es jelői Lajos Mizse csomópontnál már térjen le az 5-ös főútra és ott kerüljön. A határ felé Kecskemét alatt pedig a 95-ös és a 102-es kilométerek között is dolgoznak, ott mozgó terelés mellett két sáv van zárva és 7 kilométeres a kocsisor. Az M0-ás autóúton a déli szektorban Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon keresztbe fordult egy kamion a 20-as kilométernél, megállt a forgalom, eddig közel 5 kilométeres a torlódás, aki teheti válaszol másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan kerülő útról tudomásra megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Egy picit próbáljuk megkönnyíteni a többi autózó dolgát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honeybees dalát hallottuk, ez volt a Bódotta, a folytatásban pedig friss híreket hallhatunk, mert hogy 2 órához érkezünk pár perc múlva, aztán George Ezra is érkezik a Budapesttel.

0: És itt lesz a Valmar és Manuellel, és az éget a nap, ezen a forró keddi délutánon.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, tök meg az alkohol, de kb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött a parlament a vagyon visszaszerzési hivatalról. Csökkentették Paks teljesítményét, de az energiaellátás biztonságban van. Új szélrekordot hozott a hétfő Budapesten. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Az aszály miatt tegnap a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál is. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradónak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/h széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/h elmaradt a tegnap rögzítettől. Napos, kissé felhős idő lesz ma, de estére már mindenütt kiderül az ég. Csapadékra általában nem kell számítani, csak az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország nagy részén megélénkül, kivéve nyugaton. 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 25 fok közé hűl majd a levegő. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek 2 óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozom például a Big Yellow Taxit, egy jó kis feldolgozást a Counting Crows és a Vanessa Carlton előadásában. De jön a Back to Black is, itt lesz a Spin Doctors, na meg Eve és a Gangsta Lovin. Most George Ezra indítja az órát, jön a Budapest, én pedig csodás keddet kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy kinek mi volt a legnagyobb mi lett volna, ha helyzet az életében. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Éva azt írja, évekkel ezelőtt felvettek egy külföldi állásra, de végül nem mertem elmenni. Azóta is néha eljátszom a gondolattal, vajon teljesen más lenne az egész életem, hogyha akkor igent mondok. Valószínűleg igen, de nagyon-nagyon kíváncsi lennék erre a fordulatra. Laci azt írja, a feleségemet majdnem nem hívtam el randizni, mert biztos voltam benne, hogy kikosaraz. A legnagyobb mi lett volna, ha az, hogy mi lett volna, ha tényleg nem szólítom meg. Kár lett volna kihagyni. 0620 55 55 155 jöhetnek ide a hasonló üzenetek. Szerintem talán mindenkinek volt legalább egy pillanat az életében, ami ez a mi lett volna, ha helyzet. Na de jöhetnek akár a hallgatói telefonhívások is a 0620 55 55 155-re, hiszen ha valaki nem akar írásban elmesélni, szóban is nyugodtan megteheti, úgyhogy nyugodtan hívjanak. Közben pedig 95-be utazunk vissza az időbe, az egyik legjobb francia hip-hop sláger következik. Ez nem más, mint az Ilyen Szetnék és a Respect, nem csak a top listákat hódították meg, hanem nagyjából egy egész generációnak mutatták meg, hogyan találkozik a funk, a soul és a rap nagyjából egy slágerben. Ilyen Szetnék, Respect, itt a Best FM-en. Yeah, yeah.

0: Best FM, a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy infót, hogy a Váci úton baleset történt a Nyugati térnél, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, illetve most futott be még egy, hogy a Lehel utcában, a Gömb utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is van egy kis fennakadás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, nem csak Budapestről, hanem bárhonnan az országból nyugodtan jöhet. Én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a Népih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. 261 első éves a Debreceni Egyetem szolnoki képzési helyén változik a gyermekétkeztetés. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Folyamatosan ellenőrzi a Népih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai Szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Szeptemberben 261 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Debreceni Egyetem szolnoki képzési helyén. Az intézmény az idei általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vett fel, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. A képzéseire több mint 21000 jelentkeztek, közülük több mint 11000 első helyen jelölték meg valamelyik szakot. Akik most nem jutottak be, a pótfelvételi során még jelentkezhetnek, ahol egyetlen jelentkezési helyet lehet megjelölni. Az egyetem tapasztalatai szerint több százan kerülhetnek még be ezen az eljáráson, így a doktori képzést kezdőkkel együtt szeptemberre az első éves hallgatók száma meghaladhatja a 12000-et. Harmadik alkalommal rendezték meg a Friday Nights 2 közös görkorcsolyázást Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a résztvevők a Tiszaligetből indultak, majd a Tisza hídon, a Tisza sétányon, a Szapári utcán és az Agóra téren haladtak végig. A szervezők kezdőket és gyakorlott görkorcsolyázókat is vártak. A kezdeményezés egy nemzetközi hagyományra épül. A rendszeres esti gurulásokkal a szervezők szeretnék erősíteni a szolnoki görkoris közösséget, és minél több embert bevonni a közös sportolásba. A programon a résztvevők természetesen védőfelszerelésben korcsolyáztak. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien ismertette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A program Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei búzagyűjtő napját július 18-án tartották Besenyszögön. A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepe idén Martonvásáron lesz augusztus 5-én. Változik a gyermekétkeztetés finanszírozása Szolnokon, írja a szoljon.hu. A közgyűlés döntése alapján a tálaló konyhák rezsijét és a kiszolgáló dolgozók bérét azoknak a vállalkozásoknak kell fizetniük, amelyek az étkeztetést végzik. Eddig 3 szolgáltató esetében ezeket a költségeket az önkormányzat állta. A város szerint ez évente mintegy 65 millió forintos kiadást jelentett. A döntés része az is, hogy az érintett cégeknek tovább kell foglalkoztatniuk a dolgozókat. A módosítást azzal indokolták, hogy egységes feltételeket szeretnének minden szolgáltató számára. A következő napokban különösen fontos vért adni. A nyári szabadságok miatt országszerte kevesebben jelentkeznek, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is a véradók segítségét kéri. A vér mesterségesen nem állítható elő, egyetlen véradás pedig akár 3 ember gyógyulását is segítheti. Ma és holnap a Szolnoki Területi Vérellátó Intézetben, csütörtökön Rákóczi falván a Varsányi Közösségi Házban, pénteken pedig Tiszafüreden a Művelődési Házban is várják a véradókat. A véradás mindössze körülbelül 1 órát vesz igénybe. Vért minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg-os felnőtt adhat, akinél nincs kizáró ok. Az aktuális helyszínek és időpontok az OVS és a Magyar Vörös Kereszt honlapján is megtalálhatók. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyőhasználat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
4: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
5: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Befejeződött az idei nyár utolsó honvédelmi tábora a Szolnoki helikopterbázison, tudatta a szoljon.hu. A zárónapon a résztvevők harcászati és elsősegélynyújtási bemutatón adtak számot a héten megszerzett tudásukról a szülők előtt. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárnál rendezett táborban a fiatalok katonai alapismereteket sajátíthattak el, és különböző gyakorlati feladatokban is részt vettek. A 3 legeredményesebb résztvevő emléktárgyat és katonai barát sapkát kapott elismerésként. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Kedden változóan napos, gomoly felhős idő lesz térségünkben, számottevő csapadék nem várható, szerdától a nyár második erős hőhulláma kezdődik. A mai maximum 31 fokról a napokban akár 39 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A hajnali órákban minimum 17-21 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Üdvözlet, a Szolnoki stúdióban már Fodor Attila. Ezek a napok a kosárlabdáról szólnak Szolnokon, hiszen most tartják a FIBA 3x3-as nemzetközi kosárlabda fesztivált, a Balatonnál pedig a héten rendezik meg majd a kék szalagvitorlás versenyt. Én pedig útjára indítom ezúttal a Who Best Tank sikerét, a The Reason.
0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék.

like the same story. Hey.

Következik a kánikula, 40 fok feletti maximumokkal is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A holnapi napon, főleg a Dunántúlon élénkülhet meg az északnyugati szél, ami aztán délután már délire fordul. Térségünkben már alig lesz felhő az égen, és a szél is csak keveset fog fújni. 32-34 fok lehet a legmelegebb órákban. Csütörtökön alig lebben a szél, és szinte zavartalan lesz a napsütés. A 35 fokot is túllépjük majd Szolnok környezetében, pénteken pedig már ennél is melegebb, akár 38 fok is lehet a szikrázó napsütésben. Csupán a Dunántúlon élénkülhet meg majd a déli, délnyugati szél, ami egyre forróbb levegőt hoz majd a térségbe is. A hétvége is majd szikrázó napsütéssel telhet, 38-40 fok körüli hőmérsékletekkel. A hosszabb távú előrejelzések is csapadékmentes időt ígérnek, talán csak a jövő hét második felében hullhat néhány milliméter eső. Vizeink a levegőhöz képest lassabban melegednek, 22-23 fokos a Tisza és a Tiszató, és a Balaton vize is 23 fokos ezekben a napokban. Robbie Williams érkezik ma még hozzánk, most viszont a Take That-tel közös dala hallható a 90-es évekből, ez itt már a Babe.

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok. Ezen a héten minden nap itt a városban FIBA 3x3-as nemzetközi kosárlabda fesztivál izgalmas mérkőzésekkel. Egy nap a drónokról, a repülésről, a reptárban, Drone Day szombaton 10 órától. A Mama Pici Fiai Klub koncert Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban látható majd pénteken este 8-tól. Kecskeméti Summer Fest ezen a héten a Szabadidő Központban, már csütörtökön fellép Curtis és a Kovaszki meg a Vega is, pénteken látható majd Majka és a Valmár, szombaton Dash és Azaria, de fellép még Nemozalány és Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. Szovjet és szociármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezen a héten csütörtöktől vasárnapig. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnel és Ladinek Judit előadásában vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban jövő héten csütörtökön 18.30-tól Radnecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, melynek keretében jövő héten pénteken 20.30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án reggel 8-tól a Csörege Funk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren augusztus 8-án este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért augusztus 13-án a Volt Camping területén. Fellépnek többek között a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Korona, a Quintet, illetve a Milf Glue többek között. Nyári zenékkel folytatom, méghozzá Blue Central-lal és Sean Paul-lal most a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az 50-es és 68-as kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 441-esen Cegléd és Nyársapát között az úthibákat javítják, olykor félpályán halad csak a forgalom. Sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton itt Szolnokon. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek között még zajlik a csomópont építése. Nyáregyházán közműépítési munkaállat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útszűkületre számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton ugyancsak útépítés mellett halad a forgalom. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. A Five zenét hallgatjuk, ez már a Keep On Moving.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a Népih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. 261 első éves a Debreceni Egyetem szolnoki képzési helyén. Változik a gyermekétkeztetés. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Folyamatosan ellenőrzi a Népih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Szeptemberben 261 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Debreceni Egyetem szolnoki képzési helyén. Az intézmény az idei általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vett fel, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. A képzéseire több mint 21000 jelentkeztek, közülük több mint 11000 első helyen jelölték meg valamelyik szakot. Akik most nem jutottak be, a pótfelvételi során még jelentkezhetnek, ahol egyetlen jelentkezési helyet lehet megjelölni. Az egyetem tapasztalatai szerint több százan kerülhetnek még be ezen az eljáráson, így a doktori képzést kezdőkkel együtt szeptemberre az első éves hallgatók száma meghaladhatja a 12000-et. Harmadik alkalommal rendezték meg a Friday Nights 2 közös görkorcsolyázást Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a résztvevők a Tiszaligetből indultak, majd a Tisza hídon, a Tisza sétányon, a Szapári utcán és az Agóra téren haladtak végig. A szervezők kezdőket és gyakorlott görkorcsolyázókat is vártak. A kezdeményezés egy nemzetközi hagyományra épül. A rendszeres esti gurulásokkal a szervezők szeretnék erősíteni a szolnoki görkoris közösséget, és minél több embert bevonni a közös sportolásba. A programon a résztvevők természetesen védőfelszerelésben korcsolyáztak. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien ismertette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A program Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei búzagyűjtő napját július 18-án tartották Besenyszögön. A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepe idén Martonvásáron lesz augusztus 5-én. Változik a gyermekétkeztetés finanszírozása Szolnokon, írja a szoljon.hu. A közgyűlés döntése alapján a tálalókonyhák rezsijét és a kiszolgáló dolgozók bérét azoknak a vállalkozásoknak kell fizetniük, amelyek az étkeztetést végzik. Eddig 3 szolgáltató esetében ezeket a költségeket az önkormányzat állta. A város szerint ez évente mintegy 65 millió forintos kiadást jelentett. A döntés része az is, hogy az érintett cégeknek tovább kell foglalkoztatniuk a dolgozókat. A módosítást azzal indokolták, hogy egységes feltételeket szeretnének minden szolgáltató számára. A következő napokban különösen fontos vért adni. A nyári szabadságok miatt országszerte kevesebben jelentkeznek, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is a véradók segítségét kéri. A vér mesterségesen nem állítható elő, egyetlen véradás pedig akár 3 ember gyógyulását is segítheti. Ma és holnap a Szolnoki Területi Vérellátó Intézetben, csütörtökön Rákóczi falván a Varsányi Közösségi Házban, pénteken pedig Tiszafüreden a Művelődési Házban is várják a véradókat. A véradás mindössze körülbelül 1 órát vesz igénybe. Vért minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg-os felnőtt adhat, akinél nincs kizáró ok. Az aktuális helyszínek és időpontok az OVS és a Magyar Vörös Kereszt honlapján is megtalálhatók. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyőhasználat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
4: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
5: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása, a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Befejeződött az idei nyár utolsó honvédelmi tábora a Szolnoki helikopterbázison, tudatta a szoljon.hu. A zárónapon a résztvevők harcászati és elsősegélynyújtási bemutatón adtak számot a héten megszerzett tudásukról a szülők előtt. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárnál rendezett táborban a fiatalok katonai alapismereteket sajátíthattak el, és különböző gyakorlati feladatokban is részt vettek. A 3 legeredményesebb résztvevő emléktárgyat és katonai barett sapkát kapott elismerésként. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Kedden változóan napos, gomoly felhős idő lesz térségünkben, számottevő csapadék nem várható, szerdától a nyár második erős hőhulláma kezdődik. A mai maximum 31 fokról a napokban akár 39 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A hajnali órákban minimum 17-21 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Kylie Minogue-nak 1987-ben ilyenkor jelenik meg a Locomotion feldolgozása. Az Ausztrál Szomszédok című szappan operában szerepelt korábban az énekesnő, és csak ezután érkezett Angliába, és lett első annak idején a dallal. Ő érkezik most, és Robbie Williams a Kids-szel.
0: 102.4 West

Érkezik a kánikula, 40 fok feletti maximumokkal is, 102.4 Best FM a legjobb zenék. A holnapi napon főleg a Dunántúlon élénkülhet meg az észak-nyugati szél, ami aztán délután már délire fordul. Térségünkben már alig lesz felhő az égen, és a szél is csak keveset fog fújni, 32-34 fok lehet a legmelegebb órákban. Csütörtökön alig lebben a szél, és szinte zavartalan lesz a napsütés, a 35 fokot is túllépjük majd Szolnok környezetében, pénteken pedig már ennél is melegebb, akár 38 fok is lehet a szikrázó napsütésben, csupán a Dunántúlon élénkülhet meg majd a déli, délnyugati szél, ami egyre forróbb levegőt hoz majd a térségbe is. A hétvége is majd szikrázó napsütéssel telhet, 38-40 fok körüli hőmérsékletekkel. A hosszabb távú előrejelzések is csapadékmentes időt ígérnek, talán csak a jövő hét második felében hullhat néhány milliméter eső. Vizeink a levegőhöz képest lassabban melegednek, 22-23 fokos a Tisza és a Tiszató, és a Balaton vize is 23 fokos ezekben a napokban. Újra a nyári zenéké a főszerep, Dario J. és a Carnaval de Paris hallható.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Ezen a héten minden nap itt a városban FIBA 3x3-as nemzetközi kosárlabda fesztivál izgalmas mérkőzésekkel. Egy nap a drónokról, a repülésről a Reptárban, Drone Day szombaton 10 órától. A Mama Pici Fiai Klub koncert Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban látható majd pénteken este 8-tól. Kecskeméti Summer Fest ezen a héten a Szabadidő Központban, már csütörtökön fellép Curtis és a Kovaszki meg a Vega is, pénteken látható majd Majka és a Valmár, szombaton Dash és Azaria, de fellép még Nemozalány és Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. Szovjet és szoci jármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezen a héten csütörtöktől vasárnapig. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnel és Ladinek Judit előadásában vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban jövő héten csütörtökön 18.30-tól Radnecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, melynek keretében jövő héten pénteken 20.30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án reggel 8-tól a Csörege Funk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren augusztus 8-án este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért augusztus 13-án a Volt Camping területén. Fellépnek többek között a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Korona, a Quintet, illetve a Milf Glue többek között. Kohánszki Roy és a Mindenki is bánatom halató már is itt a legjobb zenék között.

0: nekem nem kell.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen vecsésen a 21-es kilométernél. Az 50-es és 68-as kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 441-esen Cegléd és Nyársapát között az úthibákat javítják, olykor félpályán halad csak a forgalom. Sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton itt Szolnokon. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között még zajlik a csomópont építése. Nyáregyházán közműépítési munkaállat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útszűkületre számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert-Tirsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton ugyancsak útépítés mellett halad a forgalom. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Az Ördög Prádát visel, második részében is feltűnik Lady Gaga. Az ő dala szól most a Hold My Hand a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a Népih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. 261 első éves a Debreceni Egyetem szolnoki képzési helyén változik a gyermekétkeztetés. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Folyamatosan ellenőrzi a Népih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai Szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Szeptemberben 261 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Debreceni Egyetem szolnoki képzési helyén. Az intézmény az idei általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vett fel, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. A képzéseire több mint 21000 jelentkeztek, közülük több mint 11000 első helyen jelölték meg valamelyik szakot. Akik most nem jutottak be, a pótfelvételi során még jelentkezhetnek, ahol egyetlen jelentkezési helyet lehet megjelölni. Az egyetem tapasztalatai szerint több százan kerülhetnek még be ezen az eljáráson, így a doktori képzést kezdőkkel együtt szeptemberre az első éves hallgatók száma meghaladhatja a 12000-et. Harmadik alkalommal rendezték meg a Friday Nights 2 közös görkorcsolyázást Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a résztvevők a Tiszaligetből indultak, majd a Tiszahídon, a Tisza sétányon, a Szapári utcán és az Agóra téren haladtak végig. A szervezők kezdőket és gyakorlott görkorcsolyázókat is vártak. A kezdeményezés egy nemzetközi hagyományra épül. A rendszeres esti gurulásokkal a szervezők szeretnék erősíteni a szolnoki görkoris közösséget, és minél több embert bevonni a közös sportolásba. A programon a résztvevők természetesen védőfelszerelésben korcsolyáztak. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien ismertette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A program Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei búzagyűjtő napját július 18-án tartották Besenyszögön. A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepe idén Martonvásáron lesz augusztus 5-én. Változik a gyermekétkeztetés finanszírozása Szolnokon, írja a szoljon.hu. A közgyűlés döntése alapján a tálalókonyhák rezsijét és a kiszolgáló dolgozók bérét azoknak a vállalkozásoknak kell fizetniük, amelyek az étkeztetést végzik. Eddig 3 szolgáltató esetében ezeket a költségeket az önkormányzat állta. A város szerint ez évente mintegy 65 millió forintos kiadást jelentett. A döntés része az is, hogy az érintett cégeknek tovább kell foglalkoztatniuk a dolgozókat. A módosítást azzal indokolták, hogy egységes feltételeket szeretnének minden szolgáltató számára. A következő napokban különösen fontos vért adni. A nyári szabadságok miatt országszerte kevesebben jelentkeznek, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is a véradók segítségét kéri. A vér mesterségesen nem állítható elő, egyetlen véradás pedig akár 3 ember gyógyulását is segítheti. Ma és holnap a Szolnoki Területi Vérellátó Intézetben, csütörtökön Rákóczi falván a Varsányi Közösségi Házban, pénteken pedig Tiszafüreden a Művelődési Házban is várják a véradókat. A véradás mindössze körülbelül 1 órát vesz igénybe. Vért minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg-os felnőtt adhat, akinél nincs kizáró ok. Az aktuális helyszínek és időpontok az OVS és a Magyar Vörös Kereszt honlapján is megtalálhatók. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyőhasználat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
4: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
5: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Befejeződött az idei nyár utolsó honvédelmi tábora a szolnoki helikopterbázison, tudatta a szoljon.hu. A zárónapon a résztvevők harcászati és elsősegélynyújtási bemutatón adtak számot a héten megszerzett tudásukról a szülők előtt. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárnál rendezett táborban a fiatalok katonai alapismereteket sajátíthattak el, és különböző gyakorlati feladatokban is részt vettek. A 3 legeredményesebb résztvevő emléktárgyat és katonai barett sapkát kapott elismerésként. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Kedden változóan napos, gomoly felhős idő lesz térségünkben, számottevő csapadék nem várható, szerdától a nyár második erős hőhulláma kezdődik. A mai maximum 31 fokról a napokban akár 39 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A hajnali órákban minimum 17-21 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Nemhogy néhány hetet, hanem éveket töltött a listán annak idején a Pink Floyd nagy lemeze, a Dark Side of the Moon. A zenekar billentyűse Richard Wright 1945-ben ezen a napon született, és boldog névnapot a szabolcsoknak. Most Christina Aguiléráék jönnek a Lady Marmalade-dal.
0: 102.4 West FM.

Érkezik a kánikula 40 fok feletti maximumokkal is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A holnapi napon, főleg a Dunántúlon élénkülhet meg az észak-nyugati szél, ami aztán délután már délire fordul. Térségünkben már alig lesz felhő az égen, és a szél is csak keveset fog fújni. 32-34 fok lehet a legmelegebb órákban. Csütörtökön alig lebben a szél, és szinte zavartalan lesz a napsütés. A 35 fokot is túllépjük majd Szolnok környezetében. Pénteken pedig már ennél is melegebb, akár 38 fok is lehet a szikrázó napsütésben. Csupán a Dunántúlon élénkülhet meg majd a déli, délnyugati szél, ami egyre forróbb levegőt hoz majd a térségbe is. A hétvége is majd szikrázó napsütéssel telhet, 38-40 fok körüli hőmérsékletekkel. A hosszabb távú előrejelzések is csapadékmentes időt ígérnek, talán csak a jövő hét második felében hullhat néhány milliméter eső. Vizeink a levegőhöz képest lassabban melegednek, 22-23 fokos a Tisza és a Tiszató, és a Balaton vize is 23 fokos ezekben a napokban. A Freedommal érkezik most a Best FM legenda, George Michael.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Ezen a héten minden nap itt a városban FIBA 3x3-as nemzetközi kosárlabda fesztivál izgalmas mérkőzésekkel. Egy nap a drónokról, a repülésről a Reptárban, Drone Day szombaton 10 órától. A Mama Pici Fiai Klub koncert Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban látható majd pénteken este 8-tól. Kecskeméti Summer Fest ezen a héten a Szabadidő Központban, már csütörtökön fellép Curtis és a Kovaszki meg a Vega is, pénteken látható majd Majka és a Valmár, szombaton Dash és Azaria, de fellép még Nemozalány és Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. Szovjet és szoci jármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezen a héten csütörtöktől vasárnapig. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit előadásában vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban jövő héten csütörtökön 18.30-tól Radnecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, melynek keretében jövő héten pénteken 20.30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án reggel 8-tól a Csörege Funk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren augusztus 8-án este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért augusztus 13-án a Volt Camping területén. Fellépnek többek között a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Korona, a Quintet, illetve a Milf Glue többek között. A kedves Ked a kedves Inával folytatódik itt a 102.4 Best FM-en. Fly!

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az 50-es és 68-as kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 441-esen Cegléd és Nyársapát között az úthibákat javítják, olykor félpályán halad csak a forgalom. Sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton itt Szolnokon. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között még zajlik a csomópont építése. Nyáregyházán közműépítési munkaállat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útszűkületre számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton ugyancsak útépítés mellett halad a forgalom. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. A Hooligans-szel zárom a mai műszakot, hogy aztán átadjam a terepet a Night Shift csapatának. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es idő.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Itt az újabb hőhullám, kiadták a riasztást is. Átalakul a közösségi közlekedés, visszaesés lehet a dinnyetermesztésben, ha nem jön fordulat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiemelten figyeljünk az idősekre a kánikulában. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A katasztrófa védelem közölte, idén átlagosan naponta 25 riasztást kaptak olyan idős emberekhez, akik nem adtak magukról életjelet. A tartós hőségben fokozottan figyeljünk erre a korosztályra. Arra is rámutattak, hogy gyereket, házi állatot soha ne hagyjunk a parkolóautóban, mert az utastér életveszélyesen felmelegedhet, akár percek alatt is. Ha valaki ilyet tapasztal, hívja a 112-t. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó átalakítása következik a közösségi közlekedésben. Ezt a beruházási és közlekedési miniszter mondta közösségi oldalán, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot és a fejlesztéseket. A tárcavezető hozzátette, egy új vonatflotta cég is létrejön, ezen keresztül lehet majd felhasználni az uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagyobb mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten, és az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/órás széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/órával elmaradt a tegnap rögzítettől. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fergie a Nagy Gatsby-ben azt énekelte, hogy a Little Party Never Killed Nobody. Hát mi keddenként ezzel úgy vagyunk, hogy a Little Funky Never Killed Nobody, és hát ez nem is olyan kicsike funky, mert hát 120 percen keresztül pörögnek minden kedden. 6 és 8 között a legjobb funky zenék. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya, lemezjátszók mögött indul a Night Shift.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

tudtam megtenni, az legalább annyira rejtély, hogy most, hogy csütörtöktől vasárnapig végignyomtam a Forma 1-et kint a Hungaroringen, ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ott volt a fanzomban, szóval most meg hogy tudtam időt szakítani arra, hogy dobjak föl megint 5 új mixet a Mixcloud profilomra. Szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy 155 korábbi mix elérhető mindenféle összetételben, pop, dance, classic house, chillounge, deep house és persze funky is tracklistával együtt.

DJ, so listen.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a

decision. You called the brother in a terrible disposition.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A 120 percnyi funkiból 60-at ki is pipálhatunk, úgyhogy hangjával gyorsan helyet cserélek. Hétől már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül pörögnek, recsegnek a legjobb funky bakelitek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás jön, visszatér a kánikula, nyakunkon a parlagfű szezon, kikelt egy pelikán fiók a Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Második világháborús bombát találtak Zánkán. Az 50 kg-os szovjet robbanószerkezetre munkavégzés közben találtak rá. Kiemelésének idejére 200 méteres körzetben üdítették ki a környéket. A honvédség tűzszerészei hatástalanították és már el is szállították a bombát. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány. Ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsúszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Először kelt ki rózsás pelikán a nyíregyházi állatparkban. A fióka július 4-én jött világra, és mindkét szülője neveli, közölte az intézmény. A feladatokat már a költésnél is megosztotta a pelikán pár. A hím és a tojó felváltva kotlottak a tojáson, a kikelés óta pedig közösen etetik és védelmezik a fiókát. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával.

Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás lesz, több szállodahajó is veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt, erdőtüzek tombolnak Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddéjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikula jelentős terhelést jelent az emberi szervezet számára, hívja fel a figyelmet az NNGK. Fáradékonyabbak lehetünk, a fokozott folyadékvesztés kiszáradáshoz vezethet, vérnyomás ingadozás, szédülés, ájulás is jelentkezhet. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre különösen figyeljünk oda. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. A vadászatra jogosult feladata a vadállomány itatása a hőség idején, erre figyelmeztet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Gondoskodniuk kell a takarmányról és ivóvízről is, vagy éppen a dagonyázás feltételeiről. A vadászkamaránál ehhez támogatás is igényelhető. A tárca azt is közölte, hogy a civilek és önkéntesek segítségét is szívesen fogadják, lakott területeken pedig a madarak itatásában lehet segíteni. A vadállománynak életmentő lehet az itatás a hőhullámok idején. Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, olyan alacsony a vízállás, hogy nem tudnak tovább haladni. Emellett teherhajók is vesztegelnek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca arról tájékoztat, hogy nem csak hazánkban alacsony a folyó vízállása, hanem a teljes, több mint 2000 kilométeres hajózható szakaszon. Napközben egyébként Budapestnél tovább süllyedt a rekord alacsony vízszint, 17 órakor már csak 28 centi volt. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány. Ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsúszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

ezt a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval és a Bonnie and Clyde.

Best FM a legjobb zenék a Spice Girls-ből, Melanie C-t Sporty Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ körüli turnéjába. Szeptember elejétől egészen november végéig szó szerint körbeutazza a világot. Ausztrália, Európa, Amerika, még Tokióba is ellátogat. Jana Never Be

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jön a harmadfokú hőségriasztás. Az akciózást ellenőrizte a fogyasztóvédelem. Sok vendéglátóhely szűnt meg az elmúlt években. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikulában fontos a folyadékpótlás, elsősorban a vízfogyasztása. A legmelegebb órákban húzódjunk hűvös helyre, kerüljük a napsütést, viseljünk könnyű, világos ruházatot és gondoskodjunk az UV védelemről. A rendszeresen szedett gyógyszereinket tartsuk a tájékoztatóban előírt hőmérsékleten, hívja fel a figyelmet a népegészségügy. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás, és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon az MBH Bank elemzése szerint. Tavaly alig 42 000 vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019-es adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett. Főként italüzletek, kávézók, valamint zenés táncos szórakozóhelyek húzták le a rolót. Verült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, hogy ez egészen konkrétan mit is jelent a következő 60 percre nézve. Pink, Don't Let Me Get Me, LMC, Take Me To The Clouds Above, Ricky Martin és May a Private Emotion, Kim Mezal, Young Hearts Run Free, és a sor legelején Chicane, Love on the Run.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White.

a legjobb zenék ismert történetek nem a megszokott környezetben, illetve korszakban, és általában a korban sem passzoló zenei betétekkel. Ez jellemző általában Baz Luhrmann filmjeire, gondoljunk csak a Mona Rouge-ra, vagy éppen a Nagy Gatsby-re, vagy éppen a Rómaiós Júliára, mert hogy azt is ő rendezte, és abban pedig ez a dal csendült fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts Run Free.

Best FM a legjobb zenekar. Most érkező producer csapat nem pazarolta az időt arra, hogy mindenféle hangzatos művészneveket találjon ki maguknak. Lee Monteverde, Matt Camden és Chris Nuttall egész egyszerűen a keresztneveik kezdőbetűjét rakta össze. Itt született meg az LMC nevezetű csapat, és hát összerakták még a YouTube Video Without You at Whitney Houston How Will I Know című dalával. Itt született meg a most érkező Take Me to the Clouds Above.

Best FM a legjobb zenék, azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, hogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egyet pörgőszékben. Jön a Maroon 5 és a Makes Me Wonder.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább csökkenhet a nagy folyóink vízszintje, döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Csillaghullás zárja a júliust. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem várható jelentősebb csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ráadásul itt a következő hőhullám. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre számít a Duna magyarországi, valamint a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Továbbra is marad a nagyon alacsony mederteltség. A Duna rekord alacsony vízszintje egyébként tovább csökkent Budapestnél, délután már csak 28 centi volt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között. A kormányfő arra is kitért, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóan akár óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Derült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy funkiban jók az olaszok, ezt tudjuk régóta. Black Machine, Too Black, Gio Baggio, az olasz dance se hiszem, hogy bárkinek be kéne mutatni, ugye Mooney, vagy éppen a DB Boulevard, és hát hajlamosan vagyunk elfelejteni, ezért volt egy villanása az olasz R&B-nek is, Tiziano Ferronak köszönhetően. Jön már is a Perdono!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

hallottam a legjobb zenék, jön a Boys of Summer, de hát a következő napok időjárását elnézve úgy lenne igazságosan lenne egy Girls of Summer című dal is. Mert hogy a következő napok brutális nyári időjárása mindenkinek oda fog csapni, fiúknak, lányoknak egyaránt. 33 fok magas UVB sugarzás, felhő, szél és csapadék nélkül, ez lesz holnap.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének Enyának a jó fejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze, a The Score egyáltalán megjelenhetett ezzel a kis lemezzel. Jön a Ready or Not!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Megyünk végig az ABC-n, a B betűsök közül itt lesz Berkes Oliver, Baby D és a Black Eyed Peas. Az F-nél érkezik majd a Faith No More, a Faithless, illetve Fat Joe, és persze Ashanti. Az óra vége felé pedig jön a G betűs szekció, Gwen Stefani, George Michael és Grace Kelly. Ez majd Mika dalának címe lesz.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Jönnek a Hitetlenek, két ilyen zenekar is egymás után, amelyek más-más okokból ugyan, de már egyáltalán nem léteznek. A Faith No More jön az Easy-vel, utána pedig a Faithless Dido-val, és a One Step Too Far-ra egymás után itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, vége a kednek, vége a Night Shiftnek, ennyi volt a mai nap. A holnapi nap meg szerda lesz, és hogyha szerda és Night Shift, akkor az csak egyet jelenthet. Pop és rádiós lágerek 120 percét 6 és 8 óra között, ahol majd DJ FND csatlakozik hozzám a második órában. Gwen Stefani a Nékonnal, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen